Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 7-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ács és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerfestőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Magyarország egyik leghíresebb bányavidéke volt Oroszlány és környéke. Az országban utolsóként bezárt Márkushegyi bánya sok roma és nem roma családnak adott munkát és megélhetést, és emellett lakhatást is biztosítottak azoknak, akik ott dolgoztak. Műsorunkban egy letűnt kor emlékét idézzük fel, az Oroszlányi Bánya Múzeum munkatársának, valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjének segítségével, akinek édesapja és nagyapja is bányász volt. Az elmondottak szerint bányásznak lenni egyet jelentett a kemény fizikai munkával, a bátorsággal, összetartó közösséggel és sírig tartó barátsággal.
3: Aki nincs, nem él benne, az, vagy nem élt benne, az nem tudja, hogy milyen volt, és ezt nehéz elmondani.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
3: Tehát ennek volt egy különleges világ, ennek a lenti föld alatti világnak.
4: Tiszteletbe tartották, hogy ő egy bányász, ő a bányában dolgozik lent, x mélyen.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
4: Szóval igen, aki a bányában dolgozott, az igen megbecsült ember volt.
5: Víz

0: Egy letűnt kor emlékeit őrzi itt Oroszlányban a Bánya Múzeum. Mikor indult el itt a szénbányászat?
1: A szénbányászat az Oroszlányi Szénmedencében 1937. december 4-én indult el.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Az akkoriban vajon mit jelentett az embereknek, a családoknak?
1: Faluba nyitották meg a szénbányászatot. A Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság tatabányai segédlett, illetve a tatabányai bányászokkal, mérnökökkel. Később aztán, amikor fejlődött a bányászat, illetve megnyitották a 16-os aknát, akkor már helyi bányászok is voltak, illetve munkások dolgoztak a bányában. Később a bányasora háborús évekig 17-es, 18-as akna termelésbe lépett, majd jöttek a háborús évek, attól egy kicsit föllendült a termelés, és a háború befejezés után volt egy nagyobb lélegzet, ahol aztán elindult megint a szénbányászat felfejlődése, ugye kellett a szén a újjáépítéshez, akkor épültek sorra már a 17-es, 19-50-es évektől, aztán a 20-as akna, 21-22-es aknák, majd a 80-as évek elején, 81-ben megindult a Márkus Egyeze Océn szénbányászat kezdetekor.
0: Ennek a múzeumnak mi a küldetése, vagy mi az, amit tud adni az ide látogató embereknek?
1: Küldetése az, hogy ezt a szakmát, az oroszlányi bányászatnak a múltját be tudja mutatni, azt a szakmát, maga a bányászatot és a hozzá kapcsolódó városnak a kialakulását, a sportélettől kezdve, tehát azt a szakmát, amit bányászatnak hívunk itt Oroszlányban.
0: Most hol vagyunk?
1: Most a csillefeladóban vagyunk, a kitermelt szenet, amikor a bányába beletöltötték csillékbe, akkor kiadtuk a külszínre, és itt a kötélpályára föladták a csilléket, és beszállították, bevitték az osztályzóra, ahol kidöntötték nagy bunkerekbe, ott tovább osztályozták a kitermelt szenet, és az üres csille jött vissza a kötélpályán, újra töltötték, és ezt a körforgást végezték a nap 24 órájában, mert 8 órás váltásban, háromszakban dolgoztak a bányában.
0: Itt ilyen szakmunkások dolgoztak?
1: Mai szóval használva segédmunkások, csillések, vagy segédpályárok dolgoztak, vagy külszíni csillések, tehát ide úgymond szakmunkás nem kellett, tehát
0: ide inkább erő kellett, ugye?
1: Hát erő és idegen betanítás alapján, vagy után végezték ezt a munkát.
0: Helyiek dolgoztak itt?
1: Igen, tehát a kezdetekkor, amikor indult a bányászat, akkor említett módon tatabányai, illetve helyiek. Volt roma és nem roma, aki együtt dolgoztak. Később jöttek a lengyelek és a erdélyi munkavállalók, akik dolgoztak itt kint.
3: Édesapám 1960-ban született.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
3: Ahogy a bánya megépült, és hát ahogy a bánya elindult, úgy édesapám is egyből az elsők között jött dolgozni ide. Igazából ő azért is jött ide dolgozni, mert lakhatást is kaptak a romaság, meg az ottani dolgozó emberek, akik munkát vállaltak a bányánál. A nagyszüleim például ők Békésről jöttek ide. Ahogy a nagyszülőm, a nagypapám meghallotta Békésen, hogy itt Oroszlányban van lehetőség a bányászatnál munkára, és a bányászat a munka mellé lakhatást is ad, na ők ide jöttek Oroszlányra, és tudok olyanokat, aki az országnak a másik végéről jött ide. Édesapámék is, és a nagyszüleim is barakokban éltek, ugye régen ők ott a környező favágás erdőnél dolgoztak, meg ilyesmi. A bányának volt köszönhető, hogy az embereknek ennyi munka lehetősége volt, mert sajnos munkahiány volt a város.
0: Ha barakokról beszélünk, akkor cigánytelepről beszélünk?
3: Igen. A barakokat ugye 80-as évek elején lebontották teljes mértékben, ezek helyére kerültek 10 emeletes panelházak és 4 emeletes panelházak. Még Oroszlányon belül van két szegregált terület, az egy teljesen más közeg, igazából ez egy kis kertesházi rész, de ilyen barakok, meg ilyesmi, ilyen már nincsen Oroszlányon, ezt már a 80-as években, ahogy fellendült ugye a bánya, és jöttek ide sokan dolgozni, így ezeket szépen leépítették, és akkor panelházak lettek létesítve.

0: Az itt élő családoknak a bánya, vidék az megfelelő munkát biztosított?
1: Igen.
2: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
1: Mert ha dolgozott itt a családból a bányánál, osztályzóná, gépjavító üzemné, vagy a hozzá kapcsolódó bányászati tevékenységet végző szénbányáknál, bármelyik területen, fatelep osztályzónál, akkor esetleg a családtag másik része az dolgozhatott az iskolába, óvodába, voltak üzletek, tehát gyakorlatilag egy fejlődő városba megtalálta a munkát a családnak minden tagja.
0: Nők is dolgoztak?
1: Dolgoztak nők is, az említőben említett osztályzó szinten is dolgoztak, de maga az üzemeknél is voltak a takarítónő, geológusok, gépészek, térképészeten, tehát végül is a női munkát fölvette a üzem, illetve a bánya.
3: Az egyes csapat telibe van, 3,6 métert ment, csigás 1 méter, irány nem vág, összeigazítani kell.
1: Bejöttünk a teherapna rakodóra, ahol látjuk a 2 darab kast, amin szállították ki a teli csiléket a bányából.
0: Ezekbe a csillékbe hány tonna szén fér bele?
1: Tehát a szenes csillénk az egy olyan 634 kiló volt, a meddős csille egy olyan 740 kiló. Ezeket a csilléket, ha itt a 20-asról beszélünk, már gépek segítségével töltötték meg.
0: De azért volt, gondolom a 30-as, 40-es évek, 50-es években azért nem volt.
1: Így van, de nem volt kizárva, még itt is a modern világban, hogy kézi rakodással kellett csillét megrakni, vagy visszatérve ugye a 30-as, 40-es évekbe, tehát ott megalapjában kézi csillézés volt.
4: Az édesapámnak megtaláltam egy régi ilyen fizetési papírját, amiben 1700 forint volt írva.
2: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
4: És hát megmondom őszintén, hogy én gyerekként semmi rosszat nem tapasztaltam abból, hogy 1700 forint volt édesapám fizetése, mert mindenünk megvolt.
0: Nem nélkülöztetek.
4: Nem, mindenünk megvolt a házba, úgy a televízió, a kanapé, a hűtő, mi, ahogy szépen ugye apránként jöttünk fölfele ugye az életbe, romák és nem romák dolgoztak együtt, közösségbe, együtt, mint igazi testvérek, mint barátok, sok barátság ott alakult ki a bányában.
0: Édesapád mesélt neked arról a közegről?
4: Nagyon sokat mesélt, de igazából így általában azokról a dolgokról beszélt, hogy lent a bányában hogy voltak meg, kis szünetek, gyorsan sumákba megenni azt a kis ételt, azt a kis italt, aztán folytatni ugye a nagy munkálatokat, de nagyon sok sorsfordító kapcsolat jött létre igazából itt lent a bányában, mert édesapámról tudom, hogy nagyon sok, nagyon nagy ismerettségre tett szert itt lent, és nem csak apu, hanem nagyon sok ember itt ismerkedett meg, nagyon sok emberrel. Úgyhogy igazából én azt mondom...
0: Tehát barátságok szövődtek.
4: Én azt mondom, hogy igen, a bányának köszönhető, hogy nagyon szoros és nagyon bizalmas barátságok szövődtek itt lent. Sokszor apun látszott is, hogy meg van törve a munkától, hogy nehéz fizikai munkát végeztek igazából itt lent. Nem volt egyszerű, de amit a bányászokról tudni kell, erős emberek voltak és kitartóak. Úgyhogy...
0: Neki mi volt lenne a feladata konkrétan?
4: Hát édesapám volt kőfejtő, meg vájár volt, ő vájár képzettségű iskolába is járt, ő megszerezte a vájár szakmát, ő utána a kőfejtés után ő vájárként dolgozott itt lent, és itt a bányában. Igazából ő csillét is tolt, szént is fejtett, akkor ő maga a dolgozókat, a munkásokat ilyen liftrendszerbe engedte le, föl a bányába le, szóval apu az ilyen többrétű munkát tudott csinálni, hál' Istennek, de igen, ő neki maga a szakmája az a vájár volt, és ő ebbe dolgozott így utólagosan már több évig, igen.

0: Megérkeztünk a kisbányához.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Amiben élethű mását látjuk a lenti világnak, ami a 300
2: méter. És csak ilyen fejfedővel lehet lemenni. És úgy, most képzeletben,
0: és
2: akkor
0: most képzeletben lemegyünk 230 méter. Ja. És akkor elindultunk a képzeletben, 230 méter mélyre.
2: Méter mélyen vagyunk.
0: Így van.
2: Hogyan indult egy bányásznak a munkanapja?
0: A reggeles szokba beérkezett a üzem területére, átöltözött falezépületbe, bement a felolvasóba és megkapta a beosztást, és itt vagyunk a beosztás után, tudjuk, hogy melyik munkahelyre kell menni a bányásznak, és elindulunk a munkahelyre.
2: Minden munkakezdés előtt úgy köszöntötték egymást
0: hogy
2: a bányászok.
0: Jó szerencsét. És ha leértünk az aknál, akkor is az van jó szerencsét. Ez egy telefon, a bányából összeköttetésben voltunk a diszpécserre, vagy a diszpécserre a bány összeköttetésben volt. Tehát a még egyszer említett részen megkapták a bányászok a beosztást, és akkor most elmegyünk egy szenes munkahelyre.
2: Egyébként erre a fajta munkára fiatalok jelent kezdtek inkább, vagy idősebbek?
0: Ha a klasszikusnál maradunk, akkor a bányáriskolát elvégzett fiatalokból lettek a egyre idősödő bányászok. Természetesen volt, akik elvégeztek már egy szakmát, egy lakatost, egy villanyszerelő szakmát, vagy kömüves szakmát, és akkor ne a gyuristen 30 éves korában jött ide a bányához, és úgy bekerült elővájásra, vagy frontra, vagy a bányász szállító csillés lett.
2: De vajon fiatalok miért választották ezt a szakmát? Láttak benne egy hosszú távú megélhetést?
0: Személyes tapasztalat, amikor én kezdtem, akkor volt egy hosszú távú biztos megélhetés, mert akkor az említett lakást és a viszonylag jó kereseti lehetőség azért az embereket idehozta, vagy a fiatalokat.
2: Azért valaki lejött ide 230 méter mélyen, azért itt gondolom, hogy mindenféle fajta port beszívott, belélegzett. Igen.
0: Tehát a valóság, amit most itt látunk, tehát ez az épített élethű mása a lenti 230-300 méter mélységű valóságnak.

0: autóvezetés, hogy oda beül az ember, tehát az is egy valahogy egy vele van az, hogy beülök, akkor már megvan, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell. Itt is azért, ha leszállt az ember a bányából, már hozzászokott ahhoz a légkörhöz, ahhoz a helyzethez, és annak megfelelően észlelte a dolgokat. Tehát azért már ebbe beleszokott az ember. Ezért voltak a pajtások, ha bármi esetleg olyan volt, akkor azért figyelmeztették, vagy odafigyeltünk egymásra.
1: Történtek itt esetleg balesetek? Vagy
0: történtek, tehát maga az oroszlányi szénbányák történetében is voltak súlyos balesetek, a legsúlyosabb ugye a 83-as, ami legtöbbet áldozatot követett, az a 83-as Márkus egyesújtól egy robbanás, de minden napmának ugye van nekünk egy emlékfalunk, ahol fönn van 214 név, tehát ott gyakorlatilag mindenféle baleset, ami halállal végződött, az megtalálható a Szénmedencében.
1: Ugye 1983-ban itt a Márkushegyi bányában történt egy beomlás.
2: Sajnos erről apu nagyon szomorúan emlékezett vissza, mert sajnos a 37 ember között nagyon sok ismerőse és barátja, gyerekkori cimborái voltak benne.
3: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az oroszlányi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Sőt, tudomásom szerint még rokonunk is volt benne, úgyhogy édesapánk nem is feszegette ezt a témát, igen. Édesanyánk ezt nagyon nehezen élte meg, ő folyamatos rettegésben volt attól, hogy nehogy beomoljon, nehogy probléma legyen, valami katasztrofális helyzet jöjjön be. Az összes sóstárs hölgyre ezt lehetne mondani, hogy senkinek nem volt egyszerű, aki a párját elengedte dolgozni a bányába, az mindenki egy kicsit gyomorszűkébe volt, hogy hazajön-e a párom, vagy nem jön haza a párom, vagy egészségesen jön-e egyáltalán haza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden egyes hazajövetel minden bányász részére egy megnyugvás volt, hogy egészségesen éppen hazaért a családjához.
1: És apukád egészen a bezárásig itt dolgozott?
2: Hát a bezárás előtt körülbelül 3-4 évvel azelőtt lett nyugdíjas, szóval ő nyugdíjba vonult, innen neki meglett a kötelező 25 éve, ő innen elment nyugdíjba, és utána rá 3 évre, vagy 2-3 évre zárták be körülbelül a bányát. Ez neki nagyon nagy szívfacsarás volt, mert ugye ő fiatal korától kezdődőleg itt töltötte a napjait igazából, úgyhogy ő neki ez volt a második otthona, mondhatom ezt is. És nem csak aput, hanem a többi bányai dolgozót, akik itt dolgoztak a bányába Márkushegyen, őket mind rosszul érintette az, hogy sajnos ez a munkalehetőség, ez a szép évek, ez a szép múlt, ez bezárt. Azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon kitartó volt ez a bányászati kapcsolat így a kollégák között, mert már jóval a bánya bezárása után is még mindig láttam, hogy több bányász, akik, mikor én gyerek voltam, és ők itt dolgoztak, ők mai napig tartották a kapcsolatot, együtt eljártak egy buliba, vagy csak meginni egy sört, vagy le az utcára szotyizni, de igenis láttam azt, hogy...
1: Gondolom édesapád is.
2: Igen, igen. Apunak az itteni ismerősei följártak hozzánk a házba, hogy annyira közeli kapcsolat alakult ki apu és a kollégái között, hogy ez a bánya bezárása után is igen, nagyon sokáig fennmaradt. Az idősebbek, akik már elmentek nyugdíjba, sajnos nagyon sok elhunyt, így ezek a barátságok így szépen apránként így alábbhagytak sajnos. A mostani fiatalságnak a szülei már nem tudták megtapasztalni, hogy mi az a bánya munka, hanem az én szüleim tudták, a mi korosztályunknak a szülei voltak még ebbe benne, akiktől mi hallottunk. Ez egy nagyon fájó pont egyébként, hogy nagyon sok fiatal ebben nincsen tisztában. Hogy ez egy szép dolog egyébként, hogy ez egy ilyen környéken élünk, ez egy bányászváros, egy összetartó, összekovácsolt társaság, egy közösség, és nagyon sok
1: és
2: fiatal
1: ez adta a városoknak a büszkeségét.
2: Így van, és nagyon sok fiatal sajnos ebben nincsen tisztában.

0: voltak a elővájási, amit látunk itt, a szenes elővájás, vagy a meddő elővájás, ugye ők voltak a kis csapatok.
1: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
0: Ahány métert hajtottak, volt egy kialkudott bér, azt kapta az elővájás. Ha volt méter, akkor a 100%-ot megkapták, ha esetleg szerelési munka volt, vagy egyéb dolog, akkor ugye bizonyos százalékát, 80%-át, 90%-át.
2: Ez mennyit jelentett így pénzben?
0: Hát azért ez egy viszonylag jó kereset volt. Tehát azért, ha a bányásznap is hozzáveszünk, hogy a bányá hűségpénzt meg

0: adták, akkor már lehetett megvenni azt a szobabútort, vagy bármit, tehát azért nem kellett kölcsönt fölvenni, vagy bármit kuporgatni. A frontfejtés, a tömegtermelő munka, ez pedig tonna után ment, tehát ott pedig minél több tonnát termelt, annál több volt a pénz a frontfejtésnek.
1: Tehát a munkahelyet azt, mivel jött egy váltószak, ha esetleg szombat, vasárnap és nem kellett váltószak, akkor mindig olyan biztonságosan kellett hagyni azt a munkahelyet, hogy ott baleset, egyéb probléma ne keletkezzen. Tehát azt a munkahelyet mindig ott úgy kellett hagyni. Attól függetlenül, hogy szombat, vasárnap volt minden szakban tűzőrség, tehát lejárták a munkahelyeket, ellenőrizték, tűz, víz, egyéb dolog, megnézték, ha valamit észrevettek, akkor azért intézkedtek, hogy elhártsák az üzemzavart, de biztonságosan kellett ott hagyni a munkahelyet.
2: Egészségileg ez a munka mit jelentett az embereknek? Tehát, hogy voltak kifejezetten bányász betegsége?
1: Ha komolyan beszélünk róla, akkor a reumatikus megbetegedés, vagy akár hogyha balesetből adódóan csonkolás, törés, különféle sérüléseknek a hatási utóhatásai. Tehát aki lehúzta azt a 25-30 évet, és akkor megint azt mondom, hogy mi már a modern kornba természetesen voltunk kitéve, mi is ennek a hőmérséklet változásnak, kintről lemegy az ember munkahelyre, megizzadt, húzatba jött ki, de akik azért egy 50-es években dolgoztak, kézifejtés, amit ott lehet látni, hogy azért a mindennapi fúrás, lapátolás, kézi munka, tehát azért ott jobban megterhelte a szervezetet. Még egy, ami a robbantás, mert ugye nagyon sokat robbantottak, akkor nem volt a gépi jövesztésnek ekkora keleti, hogyha az 50-es években megyünk vissza, tehát ott azért a szellőztetés nem volt olyan jól, ha nem volt olyan jó, akkor nem vitt el azt a füstgáz, és onnantól kezdve a nitrózus gázok azért megterhelte a tüdőt természetesen, vagy akár a látást,
2: tehát
1: hallást.
2: Korábban haltak a bányász emberek, mint az átlag?
1: Hát most statisztikát erre nem tudok mondani, de igen, maga akkor is hozta, illetve akkor a nyugdíjrendszer egész más volt, mert akkor 5 év után kapott egy korkedvezményt a bányász, és fizikálisan sokkal jobban megterhelt volt.
2: És mi volt itt az utolsó fázis?
1: Az utolsó fázis az a 2000. március 31-én, amikor azt mondtuk, hogy befejeztük a termelést, és hivatalosan megszűnt a szénkitermelés itt a 20-ason. Akkor mellőtte egy másfél éve már eldöntötte a vezetőség, hogy itt bányászati múzeumot fognak létrehozni. Lent a föld alatt a említett berendezések, gépeknek a kiszedése volt. Pár hónappal már megvolt az, hogy ki tud átmenni, vagy kit tudnak áttenni Márkushegyre. Ki az, aki nyugdíjkorú lett és el tudott menni nyugdíjba, ki az, akinek nem tudtak munkát fölajánlani, és innentől kezdve munkanélküli lett, vagy végkielégítés, vagy egyéb dolog, tehát sajnos egy bezárás az ezzel jár, és akkor maradt egy maga, aki elvégezte itt a bezárást, ő többnyire nyugdíjasok voltak, és mikor itt megtörtént a bezárás, illetve megépítették a múzeumot, akkor ők innen el tudtak nyugdíjba menni. Akkor volt ez az átmenet, hogy kellett az 5000 műszak és a 25 év ahhoz, hogy el lehessen menni bányász nyugdíjba, utána 2003-ban jött az a rendelet, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
2: Anno itt álltak a barakok, ugye? Tehát, hogy többségében itt éltek a romák.
3: Igen. Többségében itt éltek a romák a barakokban.
4: Mondja Nyári Tamás Krisztián, az oroszlányi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.
3: Aztán az idő haladtával a munkalehetőség fellendítése miatt is, hogy annyi ember jött ide dolgozni.
2: Ugye a bányába?
3: Igen, a bányába, hogy azért kezdték el ezeket a 10 emeleteseket is. Hogy kicsit előrébb megyünk, akkor ott is vannak egy 4 emeletes panelházak. Ezeket azért hozták létre, hogy a bányában dolgozó emberek, férfiak, a családjaikkal normális keretek között itt a környéken tudjanak élni, és innen tudjanak járni, dolgozni.
2: És most kik laknak?
3: Vannak még régi felmenők, akik még anno a bányától kapták meg ezeket az a lakásokat. Igazából nagy részt már lecserélődtek, de még mindig vannak itt törzsgyökeres régi bányászok, akik a mai napig ezeket a lakásokat élik, amit még anno a kétkezi munkával megkaptak.
2: Ugye te a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy, hogyan látod, hogy mondjuk a 80-as évekhez képest, tehát ahogy te felnőttél ahhoz képest, hogyan változtak itt a dolgok?
3: Hát nagyon változtak a dolgok a bánya bezárása után igazából, Itt annyira megtizedelődött az embereknek a munkalehetősége, hogy ezáltal innen sajnos sokan el is költöztek. A bányászat után kapott lakásokba le is cserélődtek az emberek, mert ugye megszűnt a bánya, nem tudtak hova elmenni dolgozni. Hát ezáltal még azért itt vannak törzsgyökeres olyan lakók, akik még a bányától kapták meg a lakásukat.
2: Milyen munka van itt?
3: Ugye itt van nem messze az ipari park, itt van többfajta gyár, autóipartól kezdve minden. A lehetőség adott, vannak itt kisebb bútorasztalos autófényező, autószerelői műhelyek, szóval...
2: És azért ott dolgoznak a romák nagy számban?
3: Vannak, igen, vannak, de inkább nagy számban itt az ipari parkban található gyárakban vannak.
2: És szegregátum van még itt?
3: Itt Oroszlányon igen, van két szegregátum, a Nyíres és a Németdűlő. Jelen pillanatban Oroszlányhoz az tartozik a legközelebb szegregációs környezetbe, területbe, de ott is most már annak örülünk, hogy azokon a területeken is egyre jobban kezdik felfogni az emberek azt, hogy igenis közösség vagyunk, közösségbe kell gondolkodni, nem egyénileg, úgyhogy annak örülünk, hogy onnan is nagyon sok embernek tudtunk már biztosítani munkát, itt a környező gyárakban munkalehetőséget kaptak, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy attól, hogy ők szegregált területen vannak, semmilyen negatív hatása nincsenek.
2: Önnek milyen érzés az, hogy ahol egykor dolgozott aktívan, abból most múzeum lett?
1: Ugye beszéltünk arról, hogy az ember bányásznak érzi magát, tehát nem tagadja meg.
4: Mondja Mike István, az Oroszlányi Bányászati Múzeum kiállító helyvezetője.
1: Valaki szégyelli a szakmáját, vagy nem szeret róla beszélni, én szeretek róla beszélni. Meg ez is, hogy itt létrehoztuk ezt a gyöngyszemet, mondhatom ezt. 12-ben kezdtük el a 20-as aknán dolgozóknak a összejövetelét szervezni. És az akkori főmérnökkel visszajöttünk, és láttuk, hogy az enyészheti az egész. És egy rossz érzés volt, hogy tényleg a munkahelyünk, amiből csináltak egy múzeumot 2000-ben, az még jó nézett ki, és akkor eltelt 10 év, és gyakorlatilag nem volt gazdája neki, kimondhatom. És mikor idejöttünk, találtam olyan kollégákat, akik elfogadták az én habitusomat, és akkor csináltuk 16. június 1-ig, amikor visszavette az önkormányzat, mert az önkormányzati a tulajdon. És elindultunk egy úton, és meg lehet nézni, hogy mi lett ebből. Tehát ezért érdemes dolgozni. Visszatérve arra, hogy ezt a szakmát bemutatni, ami úgy volt a rendszerváltás előtt, de utána is, hogy a bányász ugye van egy szobor, és akkor kicsi fej, izmos test, meg a csákánya a kézben van. Nem. Tehát amit mondtam, hogy ahhoz kellett a takarítónőtől kezdve a főmérnökig egy sor, egy összefogás, hogy ez tudjon működni.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nazionalno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungrico radio vosolsunem peromani síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Aba Románipe. Leterne Csipinzsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanenteden, Szartrobujasz Katariek Ternó. Agyesz lesz sajsú nem pakadalabútja.
5: Durmut le pure romká, de szász, hogy zsenasz, ketánek idénasz be, és kezdinasz katarká, o máj puro zsenasz. Sas cigán telepó, kedulmut káde sas, kethane besenas le rom. Sas cigán telepó, haj kezdinas ka mai puro kidenas pe kethane le terne, haj rodenas oprele mai pures. Kothe abba kaisiti me sas, okrejčunes kodjes, so kaisiti nas le romnya, pe kenas kolako, kiram nas le šah, haj sas psitile, zarakana, pe kanyan sa kofalo, haj Janas kote kamai puro kote hanas mainti, vorbinas, pepenas, mulatinas, kana kamai pura ba sasle dui trinchasi hossa, atunchi kataru mai puro, janas kakaver. Lestar, etsara mai terno. Vi kote ujan kodo krenas kade, shorba janas, jika mai tsino. Katar mai tsine sopero denas, Vikote sas dui trinchase hosi, pala kote janas pal pale kamai puro, ish kote mulatinas, kote inkrena so kreichuno, ish kad inkrena so kreichuno, azale toj, vaj kas inkrena sando kera andre, sas kon intrego kertar jasti, as kase sa vaj sulumenca, as vota jalkepa neki, kodol sa se jalkepo, is untere de uleske kai, ande asla rakadilas, vaj padiktela mesa is shunas feri, suluma, vaj kas, hai kote shunas so Kantári, és kádinkrena szokrétsuna. Nagyon sok az az dolgot. Tabakána, szavri puri landa kodol, szavri muline. És hogy a bakad alterni, abba csizsanén kodol, szavri dolgotáni puri. Minket ne is dévleszke, palpál emlékszik. Cerrabba vime vrema kiszim, és kana se orvosi majdán, ez palpál egy indíma, csak sok az az dolgot. A kána palé, le romká, de szav le gázsé. Lengi sa orra csizsanén románész. Amare shaura vedi jannas romanes vedi sara kajunas vi ungriko vorba et sara sitina save romane vorba da kadala kazi sada pulando voda te piren kazale itna so voda le romane shaura nchim kina sando voda sara kana til to mesas le rom sa kofalo star tere samas di kena jon nimi mesamas oje chija chikoda chija na soski voda sas konan di skola Чи школа чи жанлас, буде обучение пирна санди школа. Хай. Скази сарда дота де пирен, ви муро но кура, мекшик пирна санду, вода перфект пор бинас романес. Пала кода ба, бистер дине ви коде, хачарем вон, саку фалу со пренстенке, феричи ворби. Чи жанен те, паврите перамене шипти, шкада улас мишто, ходя мари шипте на хасай вер.

Hajk oda üzeni lengi, hogy egyszerre majd romta venszálsz, napak odirik, hogy von rom szarte fejezim mavri. Nagázsik ánész te fejezim pavri, hanem csacsi romta ven, vipestak eteszi. Csacsi, tink nem pengo románo szokásinké. Vivon, de na haszáren lesz. Anda kode kandi pesta besen azért, te na ven pestak, hanem csacsi romta ven, kode üzeni lengi. Hajk. Baksas csipe,

0: Raffai Mátyás, Ocsibész, Hajleszki Romnyi, Kodophenen, Náj Aba Románipe. Leterne Csipin Zsárani Patyív, Csivorbin Románesz, Csigyesz Csizsanente Den, Szartrobujasz Katariek Terno. Agyesz lesz Sajsú nem pakad a labútya.
1: Savale dévle szarek kaptum-e. Nakolja jövénké szinte penavics a Csiborba. Te napajtum-e páruké, te nalelpe peszte konyika divorba kának szok. Kamaste penasol borbi saras kate uniten alel ppc perica ci borba site penas kati gindila ke kate un ezelőtt kana jalas amnase manus eske sembe eterni mata kana mesa master na dikasa se ke pure manus es vaje kapura romnia dasa sladjes romanes ai dasa jes vi pure romes. Például de tahára te malagyúvaszasz, baktáli de tahára. Kanapalami zméri malagyúvaszasz, lássa tu már ügyesz. Vagy ráti, lássi ráti, de kadala terni kádi zsantarpasa manusakának, szarkuk, szare bornyúvúra. Na takának pusab tutár. Ha szabosszaszom mai sukár. Nakodos azt a mai sukárka, neki mai puresz tiszteli azt a mai terna. Hát kena maladjú azt, hogy pure romesz, tiszteli száraz azt lesz, hogy becsüli száraz azt lesz, de azt lesz gyesz. Hát gyesz azt majd dúrkot hár. No, de hát a kána kíva veltuké, szembe veltuké. Szia! Szia! Na, ezelőtt Csikáde Nassarakának szikala terni máta. Hát szande kalcende píren esélye, egy bár esélye. Hát káj pírnasz ezelőtt ande kalcende. Hát még csi szűk itt szokni csinál a szokni. Rakott a szokni pírnasz. Hát ande bulhet szokende pírnasz a romnya. Ande dikreste. Na hát akának káj. Kajdik ez kaszava. Ha még csin púrja romja csinál a baprédikre. Nem még eternek. Ha ez katázsanén von az romános okási. Ha buzséne csáten, akkor jajven andak adik, hajt penap. De buzséne csizsanén te, csizsanén jó romános okási. Na hát példájú Zsando Pécsa. Na hát kotényke, Zsanén. Kote budzsini, zsanen a románo szokási. Ande bulhet szokendé, lungi coki pelendé, tiklói pelengoséro. No, de hát, kadala romja, bud felé, ke bud felé píra vagy csavargi. De hát, von kaszavé szárta penaptuké. Nagyon modellnáj.

0: Lássa, hogy kell sukárespíren, az biztos nagyon sukári. Kell a sukárespíren egy terni menyecske, vagy egy terniség. De hát, se tudja, hogy de dengete muken, de kalcende te píren lengeséje. Nagyon dzsungaló, és szikola bár, és sukára séje, ha jön de kalcende píren. Se tudja, hogy mukenkadi. E dada. A je prav. Kori tu bujas kerdo, či tu bujas te muken. Tu bujas kodi, kanadi kene ke pure romes, vaje ka pura romnia, te den ges. Romanes, na sija, ha co si kodo sija. E pujara peninka, di je kavriske. Kari tu pe kala tu bas te si čarinle, penge čalados. Gaže kerempe. Gindin ke či mezin per rom. Kate šun so penautuke. Ne janda kodje, a ti škola te, jandi škola kaj pirel. A ko te domaj maj godja verke vzol. Janel te iskiri, haj te gina vel. No da je atul fügetlen, šajdela se maj purez djes. Haj kade žantar pa šamanu sarik, kaso sarik bakro. Haj te gurunji kada di kela kavera, gurunji aj vikoli bugipe. Ne mege terni menjačke. Haj pe kodi so ila godje od opetele le kalca te šinelande la kova agaši. Ha, katar kodi či la žalpe, katar kodi, katar kodi la žalpe, vaj, eke maj pures te di kelas. Aza ljudka na žena se pure rom, buh donesa, eterne rom ja či žena sa angličina, ke nas lengo drom. Avri mal nas lengi ja, ka čunja sa, te to majlino te žalpe dal. Ta či žena spativ, denas, žena se spativ, ta taka onaka ba, najom modelna. Prena menge purenge, ókoriak vagyunk. Ókori uraszom. Dosza bajolkodik áll a zsampe katarpengol nemzetségú. Hát a mert romszám, mert romeszke mérasz. Ével a szampe, mint akarszok ki gáda, csak romszám a meg. Gajo akarsoski čovke gade, dirzi lel pepeste. Akarsoski čovke gade, čak gajo i kodo. A mi ivela sa akarsoski gade, pa mendi čak rom sam. No da hat našti kada sa mi gaje. Kada rom sam, no jo van duce si kava sa maru romani pet rom sam levja mić. Rom sam, las bistoš. No da havča da ko ilo muza jazi, čitu bujas. Čamari čaladu kade, peda osip pinžarav kasave, biš biš taj dober šenge romane čabogen, a či zanim romane ste kodbi. No, kodali kolesko čalada baso avla. A ta za ljud, onde mu gireme, kada me tehno si vas. A černa gres na tižo sam glaj pure rom. Onda kodi, kepenna sam, so sam rumungro sam. Va šipka vas tadi tu buja ste šavan duhle. Da taba kanku je pulja gromnike. Ano ma je pulja grom. A vi je pulja gromnjanki sakre na mles pirena. A je pirena de sujki cok. Slaho si šuka, daho si šuka, najko do šuka.
1: Leungulikano radio vosko lovaritsko nacionalno glaso.
0: Eke romani šej, kalca šoha čilas pepeste. Anda mari reme, čilas pepeste kalca, haj, šukare sa onda sa sponi melake bal, bari pat, linka sa sa onda lake.
2: Kude sa slake bal, šukare sa kude sa, pantiki sa sa onda lenge bal mek šej ura sa. Eš šukare sa pirnas, ilan dojan sa sole romane šejan getrubujas. Vakana nađon šukares piren nema iko. Da nasako. Si sa visipela te šukar lungo coha. Nađon šukara je kodol suke lungo cohi. Da sipe sabate ka sa visi. Ke tertim bizon sa rušća vel sako fada uri. La ke kodo pale najlevo. Terela pepeste hajt. Kana čižanel ka sa vi tekinel so najagesi oprešindi. Eccerra te sua vela shukare stele hai shukari ko to ke na jun shukari abante kadilima koin ci phira velle de otistelato vi peske ni poske hai peske nam za che koske ish sarle romenge, hai vi sar peske pralenge, peske da deske, o Irlandu, o Tedel, e pativ, ko dolasa, o ekshei, e pralenge, hai da deske te nasikavel pe avri, ke kadi, kadi andel rom la javoi, la javoi, inserintem, andem rokoru kaisa sapa. Hatte, nagyon sok ári, ke nagyon sok ári, akár nagyon sok ári, vagy tosi vilerak jön ande lunge coche piren, e seja mezimpe. De le seja ott is te látott, eden hát szima szoprena, durmut, ott eka múlva seja ande pesta, ha egyele ma avrila sa po piaco, hát bizon di klem kasa veterne romnyo oran, hogy bizon szarustjav nas hajdi kospala lende melajosma, hát hale múlva spale pala lende, hát szardas, kadu tényleg csipérel pe, kadu maskar le rom abba maskar le rom. Telen lape peste kodiszi, kocok a dadezsi, tere munker la zsio prezsi, kácsi, trobú, sindi. Na illévo.
0: Hánkad a kamelte dikez eszi kavella?
2: Hánkad alterni máta abba kaszavei. De függípe jám, zsene szosztal függípe kadu. Függípe kataridei, hány függípe katarodat, szarbarárelle. Abba dikez, vi muresa vorra, oprenen le szűki gáda, mure, onokure, mureseja. De pecsi, ekhati csidikez, hogy oprevédik sindi, télezik a lebok és sukár, és piramen le szarszú divató. Faj ma, nagyon faj, vi manke puliszi, vi ma prelaule. Na ille vosokeren. Te dikena szek, szara, kodot pinzsáne nande, hogy vi von románe sejasi, a románe romnyasi, vi terneteszi. Ke sukarai hai viternesi. Da e pativ hau tistela to te den. Karin na le gaje nge, na karin le gaje, ke angla kudul shai jan. Da ba dikhe le vi lengoni po, e shkado ba banai levo.
0: Le devle samukar.

Kadungrikó rádióhoz haszperó mánisíb. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Jeleniki ekpombi tis ungarikis radiofonias.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A következő fél órában egy könnyed, sok zenével fűszerezett bukaresti sétára hívom önöket. De nem a mai Bukarestbe megyünk, hanem abba a városba, melyet a két világégés között sokan csak kis Párizsként emlegettek. Idegenvezetőnk a román Maurice Chevalier lesz.

来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来Bukarest, Bukarest, szívem úgy szeresd, itt születtem én. Énekelte Gica Petrescu, akit a párizsi lapok Maurice Chevalierhez hasonlítottak. De hívták őt az amerikai és kanadai sajtóban a román Frank Sinatrának is. Amerre járt és sok helyen megfordult a világban, mindig az adott ország legnagyobb sztárjához mérték. Gica Petrescu 1915-ben született, és ifjú és bohó volt egészen élete végéig, azaz egészen 2006-ban bekövetkezett haláláig. Ő a Zaraza, a két világháború közötti sanzon egyik legismertebb képviselője. Mi jellemzi ezt a dalt? A Zaraza gyöngéd és élettel teli, ugyanakkor patetikus, és egy régi kor hangulatát árasztja magából.

Zsika Petrescu repertoárjából nem hiányoztak, nem hiányozhattak a bukaresti lányokról szóló dalok. Édesek a kislányok itt, velük akármi jól esik.

Gyika Petrescu dacolakorral írták róla sokszor életének 91 éve alatt. Mikor már elkönyvelték volna visszavonulását, az énekes zeneszerző mindig meglepte szeretett közönségét egy új albummal. A továbbiakban a Kupahrelu Lungamine, azaz Mellettem a pohárkával című lemezről hallhatunk néhány dalt.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Gica Petrescu dalaiból válogatunk. Cupa Hrelul Lunga Mine, azaz Mellettem a pohárral című lemezről.

Zsika Petrescut hallgatva jól esik borozgatni. Sok általa énekelt dal külön is buzdít erre, pedig maga az előadó jó, ha évente egy pohár bort ivott.

0: A két háború közötti Bukarest, a kis Párizs egy korlátlan lehetőségekkel kecsegtető ország fővárosa, francia neveltetésű elittel és francia mintára épült palotákkal, tiszta utcákkal és villamosokkal, kávéházakkal és mulatókkal, ahol a legnagyobb csillagok Jean Moscopol, Christian Vasile, Titi Botez, Maria Tanase, Zavajdok, Petre Alexandru és a fiatal Gica Petrescu énekelték a korabeli Közép-Európa legdivatosabb és legjellemzőbb műfaját, a kor kétségbeesett élnivágyását és tragikumát kifejező sanzont. Az elmúlt fél órában önök is meghallgathattak néhányat Gica Petrescu előadásában.
1: A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: Frunză verde, frunzuliță, bine-i cu cioc, buliță, dulce viața ne-i buliță.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisia Magyarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Žovky z Veľkého Bánhedeša jej praneter.
1: Balog Lászlóné, Mire Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt. Kicsik voltunk, jött hozzánk, és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, a bárhová ment, bármilyen közösségbe, mindenütt ez volt rá jellemző.
2: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
1: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
2: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
1: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
2: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
1: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
2: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni ihletésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi.
1: Igen, végül is a kézi munkázás az nekem is kedvenc időtöltésem. Vagy például az éneklés, ő is nagyon szeretett énekelni, azt én is szintén nagyon szeretem. Igazából minden, amit tőle láttam, hallottam a gyerekekkel kapcsolatban, hogy nagyon szeretett mesélni, én is az unokáimnak ugyanúgy szeretném azt a sok mindent átadni, amit tőle tanultam.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Dévli szerekháptó mérdomálé, Noroksi szenetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Hagyományok kéz a kézben. A kávéházi cigány muzsika és a magyar autentikus népzene találkozása a Magyar Híd zenekarban. Amikor a zene változást hoz. Hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő fiatalokat támogat a Szimfónia program Miskolcon. Hidat építeni hagyományok között. Ezt tűzte ki célul a Magyar Híd zenekar. A formáció különlegessége, hogy a magyar kávéházi cigányzenét és az autentikus népzenét kéz a kézben viszi tovább, egymás mellett bemutatva ezt a két gazdag zenei világot. A zenekar tagjai nem csak őrzik a hagyományt, hanem új tartalmakkal is megszólítják a közönséget. Beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan jött létre a formáció, milyen célok vezérlik őket, és mit szeretnének átadni a zenéjükön keresztül. Balázs Tamás, Farkas Zsolt és Horváth Balázs beszél a közelgő koncertekről, új dalokról és készülő videóklipjükről is. Köszöntelek titeket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Tomi, mesélj egy picit kérlek, hogy a Magyar Híd zenekar mikor alakult, és hogy jött az ötlet?
2: Hála jó Istennek, körülbelül 1,5 éve alakultunk meg, több mint 1,5 éve. A fő koncepció az az, hogy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét kéz a kézben, a legnagyobb tisztelettel, egy hídon átvezetve szeretnénk ezt így egybekötni. Számunkra az egyik legfontosabb dolog az ez, illetve, hogy ezt a két műfajt, mind a kettőt, tehát stílusában játszva kössük egybe. Nagy remények vannak, most már hál' Istennek kijött 2 dalunk, így ez elmúlt 2 hétben. Annyi titkot elárulhatok, hogy a következő időszakban is 1-2 szám még fog kijönni. Igazából ez a legfőbb célunk. Nyilván néhol-néhol meg van fűszerezve ez egy kis világzenével is, de ez a fő koncepció.
1: Balázs, te mióta vagy benne a magyar kávéházi cigány muzsikában? Mennyire otthonos ez neked, mennyire ismerős?
3: A szerelem az régóta megvan, tehát nagyon-nagyon régóta hallgatom ezt a zenét. Én ugye népzenével, sőt, igazából klasszikus zenével kezdtem, aztán népzenét tanultam, de már a középiskolai évek alatt is hallgattam kávéházi cigányzenét. Aztán, amikor Budapestre kerültem, akkor ugye közelebb is kerültem a tűzhöz, úgyhogy volt lehetőségem személyesen is hallgatni ilyen cigányzenekarokat, illetve mióta 2022 óta Magyar Állami Népi Együttesben zenélek, így együtt muzsikálni is van lehetőségem. Cigányzenészekkel nagyon nagy fejlődés ez nekem, tehát nagyon sokat tudok tőlük tanulni, mind repertoárban, mind technikailag, úgyhogy hát így az utóbbi években lett szorosabb, hogy úgy mondjam, az együttműködés.
1: Nagyon másfajta technikát igényel egyébként a két stílus.
3: Igazából játékmódban azért vannak technikai különbségek, díszítésekben, de maga a hangszerkezelés az végül is mind a két stílusban, vagy tehát hogy ugyanaz, mint a klasszikus stílusban is a hangszerkezelése. Apróságok, tehát ezek ilyen finom dolgok, akár dinamikai, akár díszítésbeli dolgok, de azért vannak apró különbségek.
1: A magyar népzene, ha jól tudom, ugye mindenkinek nagyon fontos része az életének. Honnan a kapcsolat és a kötődés a magyar népzenéhez, Zsolti?
4: Igazság szerint a magyar népzenéhez való kötődésem az egészen pontosan 9 éves koromban kezdődött. Az általános iskola udvarán játszottam a barátaimmal, és odajött hozzám Unger Balázs. Megkérdezte, hogy ki szeretne tanulni zenét, így feliratkoztam én is zenét tanulni, akkor még nyilván nem tudtam, hogy most magyar népzene, vagy klasszikus zene lesz, vagy rock zene, vagy nem tudom, mi lesz. És így eljártam a Balázshoz tanulni, hát a Brácsa lett a hangszerem, innentől kezdve végig az autentikus magyar népzenével foglalkoztam, illetve ezt is tanultam. Balázssal innen van az ismerettségünk, a Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában, Váci zeneművészeti konzervatóriumban tanultam népzenét, illetve utána a Zeneakadémián is, picit visszakanyarodva még a Váci iskolához. 9-es voltam igazából, amikor édesapám elvitt a Horváth Zoltánhoz, a száztagú cigányzenekar néhai szólamvezető brácsásához tanulni, és tulajdonképpen innen jött ez a párhuzam, amikor a két műfajt tanultam egymás mellett.
1: Tomi, hogyan választottad ki a zenekari tagokat? Ez egy erős baráti társaság is, ami aztán egy zenekarrá formálódott, vagy hogyan alakult ez?
2: Így van, tehát alapból mi mindannyian nagyon jó barátok vagyunk, és ez nem egy ilyen pár hónapos barátság, hanem tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. És hát, hogy igazából hogy mi alapján az egész úgy jött ez az ötlet, hogy olyan zenekari tagok legyenek, akik úgymond mindenevők. Tehát, hogy minden műfajban és stílusban is profi szinten játsszák a maga stílust, amit épp akkor játszunk. Tehát ugyanúgy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét is. Úgyhogy igazából így alakult ki ez, és hogy maga ez a magyar híd, hogy jött ez a név, hát igazság szerint ez így jött, hogy ezt a két műfajt szeretnénk így kéz a kézben átvezetni, és átadni úgymond a hallgatóságnak, hogy így is lehet. És tényleg ugye a zenekari tagok, meg mindenki külön-külön egy fantasztikus muzsikus és ezer oldalú muzsikusok.
1: Említsük meg akkor a nevüket is, kérlek, hogy
2: így van, a tagok. Kezdenem akkor a hegedű szekcióval. A kollégám Horváth Balázs, illetve beszeretném jelenteni, hogy bővültünk is. Hát úgy mondom, hogy egyik nagy példaképünkkel, Radics Ferenc Feri bátyánkkal, aki tényleg egy szuper muzsikus, és mondhatni egy zseni, mert hogy azon kívül, hogy minden műfajban teljes mértékben otthon érzi magát, azon kívül, mint hangszerelésben, mint zeneszerzésben is tényleg a legleg. Szóval Radics Ferenc, Horváth Balázs, jó magam Balázs Tamás, így ez a hegedűs szekció, és akkor Tiszfél Bűrmös Sándor, Ürmös Ferenc, Sanyi a cimbalmosunk, Ferenc a nagybőgős, Farkas Zsolti barátunk a brácsás, Seres Vilmos, fúvós szekció, klarinét, tárogató, szakszafon, tehát ő is nagyon sokoldalú mindenféle téren, és hát az énekesünk, Balog Melinda, aki szintén ezer oldalú, és összképben a csapat, én úgy gondolom, hogy jelenleg minden műfajt meg tudunk úgy oldani, legalábbis próbáljuk meg úgy oldani, hogy ez jó legyen.
1: Mi alapján építitek fel a repertoárotokat, vagy a dalok hogy születnek? Ezek saját szerzemények, feldolgozások, népdalok?
2: Mindenféleképp úgy szokott ez működni, hogy összeülünk és ötletelünk. Tehát, hogy vagyunk ugye most 8-an, leülünk, elkezdődik a próba, és igazából közösen rakjuk össze. Mindenki kiveszi a részét belőle, abszolút. Például most, ami kijött két dalunk, az egyik, az tényleg egy átdolgozás, amiben játszunk magyar kávéházi cigányzenét, egy kis jazz hangulat is van benne, de utána megjelenik a magyar autentikus népzene. A másik dalunk is körülbelül erre a szisztémára épül, de ott annyiban változott, hogy ott Kodály Zoltán Kálai kettőséhez mertünk hozzányúlni, és akkor próbáltuk összefonni a magyar autentikus népzenével, tehát ott a jazz az kimaradt abszolút, de szerintem azért így teljesen vállalható és jól sikerült, reméljük.
1: Zsolti, amit az imént Tomi is említett, hogy közös munka van a zenekarban, és mindenki az ötleteit belerakhatja. Részedről ez hogy néz ki? Ez inkább harmóniákban ötleteltek, vagy stílusban? Mi az, amit te hozzá tudsz tenni a dalokhoz?
4: Nyilván hangszerelésben is, mivel ugye a Brácsa mind az autentikus magyar népzenében, mind a kávéházi cigányzenében egy kísérő funkciót tölt be. Tehát persze az akkordokban, a harmonizációban természetesen egyeztette ugye a cimbalmos bűgős kollégával, és törekedve éppen mikor mit játszunk, törekedve mindig a stílusbeli megfelelésnek.
1: Balázs, te hogyan érzed magad úgy a zenekarban, hogy ugye három prímás is van, ki a fő prímás, ki az, aki vezeti a zenekart, ezt nálatok hogy működik?
3: Ez érdekes, mert ugye különböző műfajokat képviselünk, ha úgy veszük, tulajdonképpen én vagyok az, aki a népzenét hozza így alapból, de azért fel kell kötnöm a gatyát. Tehát, hogy azért olyan muzsikusokkal vagyok együtt, olyan dolgozok együtt, hogy eszméletlen hangszeres tudás, meg virtuózutás van a birtokukban, de pont ez a lényeg, hogy próbáljuk ezt összekovácsolni, ugye a két stílust, ha alapul veszük ugye a magyar autentikus népzen és a kávéházi cigányzene, arra azért oda kell figyelni, hogy a koncepció ne menjen a számoknak a rovására annyira, hogy azért ezt embereknek fogjuk előadni. Tehát, hogy egy jó hallgatható, egy jó hangulatú muzsika legyen, erre próbálunk törekedni minden egyes számunkkal, és úgy gondolom, hogy ez talán sikerül is. Nem könnyű feladat, mert ilyet nem nagyon csinált még talán senki. Olyanok vannak, hogy népdalfeldolgozások, vagy bármilyen feldolgozások, de hogy ezt a kettőt így egymás mellé állítani kéz a kézben, ahogy Tomi is mondta, ezt talán mi vagyunk ebben az úttörők, és még talán lehet, hogy még kicsit keresgéljük is az utat, de szerintem egy jó úton vagyunk.
1: Akkor egy kicsit hiánypótló is ez a zenekar, ami megszületett, és talán innen is jött az ötlet. Kik voltak azok, vagy ki volt az, aki, amikor ötleteltetek, hogy létre kéne hozni a zenekart, aki támogatott ebben, hogy ez egy jó út lesz, és csináljátok?
2: Igazság szerint több embertől is kikértük a véleményt, és igazából mindenhol pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy ez nagyon jó ötlet, és hogy ennek igazán helye van, tehát hogy ezt csináljuk, és tényleg lelkesen és kitartóan. Az egyik ilyen ember volt Pál István Szalonna, aki nagyon jó barátunk mindnyájunknak, nagyon jó bátyánk, úgyhogy ő volt az egyik, aki abszolút támogatott ebben, és támogatni is fog. Mind ötletekben, mind bármiben, ha kikértük a véleményét, segítséget adott, de ilyen volt például Radics Feri bátyám is, aki abszolút minden szempontból ezt a dolgot támogatta, és támogatja is, szakmai szempontból is, meg tényleg ez, hogy most már hozzánk csatlakozik, ez úgy gondolom, hogy a zenekar szempontjából ez egy óriási erősítés.

0: csapat dinamika a zenekarban, ugye vannak fiatalabbak is, vagy hát a fiatal generáció és az idősebb generáció is megjelenik a zenekarban.
1: Mivel ugye a Tomi, illetve a Balázs is említette, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, talán ez a korkülönbség nem jön ki, hiszen tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Például, hogyha most veszem a Sanyikát, illetve a Ferikét, ugye a Cimbal most is a nagy bőgőst, őket tényleg nagyon-nagyon pici koruk óta ismerem, és ha nem együtt zenéltünk, akkor nem tudom, Xboxoztunk együtt, tehát hogy abszolút ilyen családias légkör is megjelenik a zenekaron belül, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó. Most, hogyha így fel kéne sorolnom a zenekari tagokat, mondjuk a Radics Ferenc újonnan érkezett hegedűsünk, primásunk, például hozzá rokoni szál is köt, amit körülbelül egy 4-5 éve fejtettünk meg, hogy mi rokonok vagyunk. Őt is ugye nagyon régóta ismerem, a Seres Vilit is régóta ismerem, ő édesapámmal is nagyon sokat dolgozott együtt. Az énekesünk is, a Melinda, Balog Melinda, őt is nagyon-nagyon régóta ismerem, tehát hogy tulajdonképpen hiába, hogy van köztünk korbeli különbség, ez igazából nem nagyon jelenik meg, tehát hogy így nagyon jól el vagyunk együtt.
0: Ki a célközönség, kinek szánjátok a zenéteket?
2: Mindenkinek. Igazából tényleg, tehát nem kötjük ezt korhatárhoz. Abszolút mindenkinek szól, aki szereti a jó minőségi zenét.
0: Milyen terveitek vannak a jövőre? Főként itthoni fellépésekben gondolkodtok, vagy inkább nemzetközi karrierben?
2: Megmondom őszintén, hogy igazából mind a kettőben, szóval, hogy ez majd a lehetőségektől is függ, de alapvetően mind a kettőben.
0: Voltak már koncertjeitek egyébként, vagy ez még nagyon az építkezés fázisa?
2: Hál' Istennek volt már 2 darab koncertünk, de még ez azért az a fázis, amikor még tényleg sok műhely munka megy, és stúdiózunk, és próbálunk, és stb. De hál' Istennek volt 2 darab koncertünk már.
0: És hogyan fogadta a közönség a zenéteket?
3: Hát a tapasztalat az, hogy nagyon jól, és az a jó ebbe szerintem, hogy ez nem csak egy olyan koncert, hogy leülnek és hallgatják, hanem egyszerűen jól érzik magukat rá, és mind a két alkalom olyan volt, hogy erre volt is lehetőség, hogy az emberek meg is tudtak rá mozdulni. Szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogy nyilván az emberek érezzék is jól magukat, miközben ezt a muzsikát hallgatják, ki is tudják engedni ezt magukból. Hát tudja,

0: 60-ban lakom, viszont én Szirákon tanítok egy általános és szakközép iskolában, ami ugye még messzebb van, és ott ugye az nekem mindennapi elfoglaltság, hogy ugye 2:30-kor, 3-kor végzek, és akkor még onnan gyorsan fel ugye a próbára, de hál' Istennek, hogy amilyen nehéz eddig, úgy gondolom, hogy olyan könnyen meg is tudtuk oldani mindig a próbáknak az egyeztetését, illetve megvalósítását.
1: Hál' Istennek tényleg mindig valahogy megoldjuk, mindig azért kerítünk rá időt, mert kell rá keríteni időt, és úgy gondolom, hogy ez így teljesen működőképes.
2: Ahogy említetted is, hogy a világzenével is azért vegyítitek ezt a két műfajt, olyan stílusú dalokat tesztek be a világzenéből, amit hozzátok közel áll, amit nagyon szerettek, ugye a jazzt említetted főként. Mi alapján választjátok ki, hogy mi az, ami még bekerülhet?
1: Abszolút így, tehát, hogy ami közel áll hozzánk, de ezek csak tényleg ilyen néhol-néhol megjelenő kis apró kis dolgok, mert amire tényleg a nagyobb hangsúlyt fektetjük, az a magyar autentikus népzene és a magyar kávéházi cigányzene. Tényleg mindnyájunk, tehát az egész zenekar, mondhatom azt, hogy így gyerekkora óta ebben a két műfajban nőtt fel, és mindenki tanulta, akár mint régen, ahogy szokás volt, édesapánk elvitt, mint ahogy Zsoltit is egy nagyszerű cigány brácsáshoz, vagy például, mint engem, édesapám elvitt a Magyarországon egyedülálló női primáshoz, Horváth Zsuzsához, akinek én tényleg rengeteget köszönhetek, Isten áldja meg a porai, szegény már nincs köztünk, de hogy én ilyen icipici korom óta velem nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és nagyon sokat köszönhetek neki. De bárkit mondhatnék, azért mondom, hogy sem akarok mindenkit egyenként kiemelni, de mindenki ebben nőtt fel, és ebbe úgy gondoljuk, hogy úttörők lehetünk, hogy ezt a két műfajt itt tényleg a legnagyobb tiszteletbe, szeretetbe tudjuk képviselni.
2: Ha egy érzést kéne megfogalmazni, akkor mi az, amit nagyon szeretnétek átadni mondjuk a közönségnek a színpadi jelenlétetekkel, vagy a zenétekkel?
1: Hát úgy gondolom, hogy ami a mai világban nagyon ritka, az az őszinteség. Szerintem ez az egy, meg igazából azt tényleg, hogy ez a két műfaj, ez Magyarországnak szerves része a kultúrának. Igazság szerint, hogy mit szeretnénk, az az, hogy tényleg őszintén ezt a két műfajt képviselni, és őszintén átadni ezt a közönségnek.
2: Ki az, aki a zenekarban, ugye tudjuk, hogy a Tomi a zenekarvezető, de aki a szervezést intézi, vagy a menedzselést, van így külön ember, vagy mindenki azért hozzáteszi, amit tud?
3: Hát szerintem mindenki próbálja azért így hozzátenni, amit tud. Nyilván így van egy csoportot, megpróbáljuk megbeszélni, egyeztetni a dolgokat. Néha könnyebben megy, néha nehezebben. Most talán az utóbbi időben ugye az énekesünk is, Balogh Melinda is azért a kezébe vette így az irányítást így szervezésbeli dolgokba is, illetve egyéb technikai dolgokban. Hát mindenki, amiben tud, abban segít. Tehát, hogy akár abban, hogy a felvételeknek a médiában történő megjelenítése. Úgyhogy azért szerintem mindenki próbálja kivenni ebből a részét.
2: Mi a következő lépés, vagy mi a terv, ami még előttetek áll? Úgy tudom, még a stúdiózás, meg a stúdió munkák folynak. Lesz még koncertetek mostanában, ahol láthat a közönség, vagy még így a munkákba vagytok? Mi az, ami előttetek áll?
0: A Magyar Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 5-én lesz egy koncertünk az A38 hajón, Nagy Csomor András és zenekarával közösen. Addig Gőzerővel készülünk a próbákon, nyilván erre a koncertre is, illetve, ahogy az előbbiekben elhangzott, most stúdió munkálatokban vagyunk, tehát eddig 4 számot sikerült rögzítenünk. Én úgy gondolom, hogy szerintem még legalább egy 4-5-öt biztosan fel fogunk még venni az elkövetkezendő 1-2 hónapban. Illetve hát még, ugye mivel tényleg nagyon friss a zenekar, és ugye említettük, hogy a próbákat egy picit nehézkes összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezáltal ugye ez ráteszi a bélyegét az egyéb dolgokra is. Gondolok itt például egy közös fotózásra, amit szeretnénk majd minél előbb megcsinálni, egy zenekari fotózást, akár egy videóklippet.
2: A videóklipre már van esetleg konkrét dal, amit kiválasztottatok, hogy melyiket kéne megfilmesíteni?
1: Ötlet az van, de egyelőre mi nem döntöttük el, de nagy valószínűség szerint így az első dalunk, ami így visszajelzések alapján klip érett lesz, de még nem döntöttük el 100%-osan.

0: A zene nem csak művészet, hanem esély is. Erre épül a Szimfónia program, amely hátrányos helyzetű, gyakran roma fiatalok számára kínál közösségi zenetanulást és kapaszkodót a mindennapokban. A kezdeményezés célja, hogy a közös zenélés élményén keresztül erősítse az önbizalmat, fejlessze a készségeket és csökkentse az iskolai lemorzsolódást. Az elmúlt években a program tovább bővült, ma már fogyatékossággal élő fiatalok számára is lehetőséget ad arra, hogy a zene eszközével fejlődjenek és kapcsolódjanak egymáshoz. A Miskolci Martin János szakképzőiskolában járt Bétót Erika, ahol Babiskó Dián a zeneterapeutát, hegedű tanárt kérdezte a program működéséről.
1: A közös zenélés itt nem a tökéletes hangokról szól, hanem arról, hogy a gyerekek megtanuljanak figyelni egymásra, együtt dolgozni és hinni saját magukban. Hogyan változtatja meg a zene egy gyerek életét? Milyen út vezet az első hangoktól a közös koncertekig? És mit ad mindez a tanároknak, akik nap mint nap velük dolgoznak? Ellátogattam Miskolcon a Martin János szakközépiskolába.
2: Babiskó Dianna vagyok, hegedű tanár, hegedű művész és zeneterapeuta.
1: És itt a Martin János szakképzőiskolában a Szimfónia program keretében oktatnak, hát felnőtt diákokat tulajdonképpen, mert hogy nem kisgyerekek már, a zenére. Mi ennek a zeneoktatásnak a mássága?
2: Mi a Szimfónia program keretein belül oktatunk, ami leginkább a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik. Csoportos oktatásban tanítunk, ami azt jelenti, hogy tanárok is többen vagyunk jelen, illetve diákok is kisebb létszámú csoportokban vesznek részt a zeneórákon. Na most ezen a telephelyen, ahol most mi vagyunk, főleg fogyatékkal élő fiatal felnőttekkel foglalkozunk, akik bizonyos szakmákat tudnak tanulni ebben a szakképző iskolában, de mellette mindennapos zenei fejlesztésben is részt vesznek.
3: Hümmögve követjük a dallamot.

0: Tulajdonképpen a Szimfónia Program hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatásáért jött létre, és kibővült ezzel a programmal. Miért tartották ezt fontosnak?
1: Megneszelte a vezetőség, hogy én a zeneterápiával szeretnék foglalkozni, illetve el is végeztem az ELTE-n ezt a szakirányt, és pilot programként megpróbálkoztunk, hogy hogyan tudják a fogyatékkal élő gyermekek, fiatal felnőttek a zenét befogadni, illetve azzal dolgozni és azzal együtt élni. Nagyon jó eredményeink születtek, és mint akkor csak képződő zeneterapeuta, de nagyon fontosnak éreztem, hogy a zenével úgy is tudjunk segíteni, nem csak szakma szempontjából esetlegesen, hanem egy életminőségjavításban, szociális készségfejlesztésben, illetve akár saját örömükre, hogyha a fogyatékkal élés ilyen-olyan gondokat okoz, akkor a zene által ők egy jobb minőségű időintervallumot tudnak nyerni.
0: Melyik hangszer a kedvenced?
2: Nekem a csengettyű a kedvencem, és a gitár, a zongora.
0: És neked?
3: Nekem mindegyik. Én mindegyiket nagyon-nagyon imádom, meg gitározni is tudok, meg a cselló, azt még nem tudom, azt most fogok mindjárt, ha megengedik.
0: Igen, akkor sorba mész a hangszerekkel?
3: Persze, pontosan, igen. Meg szokott lenni ilyen szimfónia rendezvény, május 26-án lesz.
0: És ott mi történik?
3: Majdnem mindenki fellép.
0: Úgy érzelmileg mit ad a zene?
1: Borzasztó boldogok, vidámak, tehát aki elmegy a terem előtt, sokszor megkérdezik, hogy mit csinálunk, mert itt mindig kacagás és mindig nevetés, hangos szó hallatszik, ami az éneklésből, a zenélésből adódik, illetve mikor visszamennek a saját óráikra, akkor jelezték a tanárok, hogy sokkal vidámabbak, mondhatni úgy, hogy szinte felszabadultabbak. Jó, tehát akkor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Megtudjuk, hogy nekünk mi a képesség, melyik hangszer áll közel hozzánk.
1: Én is ismerem a Cizdes 2 hangot, meg a Fizgesz 1 hangot, az a harangok által.
2: Ugye itt több hangszerre van lehetőség, és megtaláljuk nekik azt a hangszert, megkeressük, ami nekik a legjobban kézenfekvő hangszer, és nekik is ugye tetszik. Mindenképpen arra törekszünk, hogy sikerélményük legyen, és élvezzék a zenét.
3: Tanár urat még nem mutattam be, legyen kedves, mutatkozzon be nekünk.
2: Mezei Dániel vagyok.
4: Nekünk, zenetanároknak nem elsődleges célunk, hogy Mozartokat és Paganiniket képezzünk, és ahogy felfedeztük a zenének ezt a csodálatos voltát, hogy segítő jelleggel is részt tudunk venni, ez szinte felemelő számunkra, tehát többen vagyunk itt kollégák, sokszor beszélgetünk ugye a kiégés és az egyéb problémák miatt, hogy nehogy bekövetkezzen, és pontosan azt tapasztalom, hogy felszabadulva és szinte lebegve, feltöltődve mennek innen a kollégák, és egy-egy hétvége után is, vagy szünet után igencsak várják, hogy jöhessenek, mert ezektől a diákoktól olyan melegséget, olyan szeretetet kapunk, amit egyre ritkábban tudunk megtapasztalni.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma Bystrik Červený szlovák énekes és dalszerző lesz adásunk főszereplője. A nagyszombati születésű előadó művész karrierje 2005-ben kezdődött, amikor megnyerte Szlovákia egyik legrangosabb szerzői versenyét, azóta az alkotó múzsája nem hagyta előtt, folyamatosan komponál és koncertezik. Ez már a hetedik lemeze, mely 14 szerzeményt tartalmaz, címadó dala Chceš to nahlas, ami azt jelenti, hangosan akarod hallani. Mai adásunkban az album szerzeményei közül válogattunk. Elsőként a címadó dal forog. Kollégáim nevében is jó szórakozást kívánok Önöknek!

Bystrik dalát hallották. A szlovák énekes albumának címadó dala hangzott el, Hangosan akarod hallani címmel. Szülővárosában Nagyszombaton tavaly októberben volt a lemez bemutatója. Akkor ezt nyilatkozta. Több mint egy éve kezdtünk el dolgozni az albumon. Több dal is készen állt, és fokozatosan a stúdiófelvételek során kezdtük kiválasztani, hogy melyek azok, amelyek átmehetnek a rostán. Vannak ritmusos és dallamos dalok az albumon, valamint lassabb, komolyabb szövegű darabok a hosszú téli estékre. Az új dalokon lehet táncolni, ugrálni, nevetni, gondolkodni, de sírni is, nyilatkozta akkor Bystrik. Ezekből a dalokból következik most egy ritmusosabb, majd egy merengős.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című magazinunkat hallják. Mai műsorunkban Bisztrik szerzeményei forognak.
1: Már

A dalszövegekkel mindig több az aggodalom. Nem akarod évekkel később megismételni magad, ugyanakkor zeneileg és szövegileg is felismerhető akarsz maradni, hogy az egész egyfajta névjegyed legyen. Mindig érdekes látni, hogy más kreatív emberek hogyan érzékelik a zenédet, hogyan fűzik hozzá a gondolataikat és ötleteiket. Így Zuzka Smatanová, Vlado Kraus, vagy akár a mi zenekarunk is hozzájárult a dalszövegekhez. Még a menedzseremmel, Rob Sedlákkal is készítettünk néhány szöveget. Nyilatkozta tavalyi sikeres albumának apropóján Bystrik, teljes nevén Bystrik Červený, szlovák dalszerző és énekes. Chceš to nahlas, azaz Hangosan akarod hallani című albumáról válogatunk mai magazinunkban. Következzen erről most egy sláger, melynek címe Akotya mám rád, vagyis Mennyire szeretlek.

0: Bistrik, szlovák énekest önálló albumáról szemezgettünk ma. A dalok többségének szerzője maga az énekes, de néhány dalhoz az egész Bistrik banda hozzájárult, két számhoz pedig Lubomazák producer és Juraj Adam is.
1: Len ja a ty, tak blízko a vzdialený, len ty a ja.

0: Kedves hallgatóink, ma Bystrik szlovák énekes szerzeményeiből válogattunk. Az énekes albumának dalai forogtak, melynek címe Chceš to nahlas, ami azt jelenti, hangosan akarod hallani. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra! Műsorainkat meghallgathatják ismét a www.mediaclick.hu oldalon. Korábbi magazinunk ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.